Fejátovci, on tavai színok, kihene vésztem a goma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tovci, kautna mahoma, hát simona, ég van, nikamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtik, vaskamtik, kakke, kamionágon.